0: Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül.
1: Esti Gyors, a hírek háttere.
2: Döntött a parlament.
3: Összehangolt támadást
4: indítottak.
3: Időláncot tiltakoztak.
5: Korrupciós botrányba
6: keveredett. Az inflációs adatok szerint
2: felfüggesztették mentelmi
4: jogát. Közleményben tiltakoztak.
3: Több ezren tüntettek.
6: Aláírták a megállapodást.
1: Esti Gyors, a hírek háttere.
7: Nem tudom, elgondolkodtak-e mostanában a megbocsájtásról. Bevallom, nekem napok, sőt hetek óta az jár a fejemben, hogy vajon lehet-e és szabad-e megbocsájtani az előző rendszer embereinek a Magyarország ellen elkövetett bűnökért. És hogy vajon kit, milyen mértékben terhel a felelősség. Akár büntetőjogi értelemben is, meg erkölcsileg. Azt is bevallom, hogy nem tudom, mi a helyes válasz erre a kérdésre. Nem állíthatom, hogy tudom a megoldást. Persze néhány alapvető dologra van válasz és van iránymutatás. Ebből a szempontból alap, hogy a fejétől bűzlik a hal. A hatalom piramisának csúcsán levőket súlyos büntetőjogi felelősség terheli az elmúlt 16 évben elkövetett bűnökért. Ezt szerintem a lelkük mélyén talán még ők maguk is tudják. Orbán Viktortól kezdve Rogán Antalon át egészen a milliárdos lopásokat aláírásukkal szentesítő különféle főigazgatókig, helyettes államtitkárokig, főosztályvezetőkig, meg akár a falusi polgármesterekig. Ez utóbbiakra könnyebb ráütni a bélyeget, mert legtöbbször igencsak szem előtt zajlott az ilyen szintű lopás, kisajátítás meg egyéb mutyi. Ők a kis halak, akiket a legkönnyebb elkapni vagy megbüntetni, ha máshogy nem, hát a legközelebbi választásokon. Az igazán kemény dió az a legfelső vezetőket terhelő felelősség bebizonyítása feketén-fehéren. Akik egyébként kínosan ügyeltek arra, hogy amennyire csak lehet, ne hagyjanak látható nyomot maguk után, mint a csiga a nyálát. Gondosan körülbástyázták magukat a személyre szabott törvényekkel, céghálókkal, magántőke alapokkal, vagy éppen átláthatatlan alapítványi támogatásokkal. Csak hogy a közvagyon iparszerű ellopásának eredményét, a végső haszonélvezőket 16 év után már nem lehet elrejteni. 60 puszta és a betelepített zebrák ügye rá a legjobb példa. Ha ugyanis ez valóban nem egy magánkastély, a hírhedt puszta Versailles, hanem Orbán Győző mezőgazdasági vállalkozásának a telephelye, akkor minek oda a rózsakert, a proc könyvtár és olvasóterem, a gótikus francia lovak termeket megszégyenítő ebédlő, a szivarszoba? És főleg akkor miért Lévai Anikó intézkedik a márvány burkolat feltöréséről és cseréjéről? Vagy ennyire jó és álomszerű az após és a menny viszonya? Valahogy én mégsem hiszek a tündérmeségben. És akkor még nem soroltuk ide a mesebeli, csekély értelmű felcsúti gázszerelő csodálatos meggazdagodásának történetét. Az adriai szuperjachtját, a magánrepülőgépet, a cégbirodalmat, ami nyilvánvalóan csak megőrzésre van nála. Amikor erről olvasunk, azért jusson eszünkbe, hogy ez a felfoghatatlanul hatalmas pénz hiányzik valahonnan Magyarországon. A kórházakból, a tengelytörő állapotú országutakból, a kigyulladó vasúti szerelvényekből, a fűtés nélkül maradó iskolákból, a Nemzeti Bank páncélszekrényéből, az elüldözött tudósaink és művészeink zsebéből, és még sorolhatnám. Magyar Péter részben azért is tudta legyőzni az orbáni maffia államot a választásokon, mert azt ígérte, arra szerződött 3,5 millió magyar szavazóval, hogy az ellopott pénzeket visszaszerzi, a bűnösöket pedig rács mögé juttatja. A fő bűnösökkel együtt. Az óra ketyeg, a visszaszámlálás elkezdődött. A választók konkrét, kézzelfogható eredményeket várnak, tegyük hozzá joggal. Mert szép dolog a parlamentben vitriolos kormányfői megjegyzésekkel szórakoztatni az esti híradók meg a YouTube népét, a nagyérdemű közönséget, de a kispadról beküldött bukott fideszes tartalékcsapat nyilvános szapulása egy idő után már nem lesz elég. Ezeket az ügyeket nem szabad csak a történelem ítélő székére bízni. Kifizetődőbb lenne, ha a Markó utcában is végre pontoznák az elmúlt 16 év idézőjelben vett teljesítményét. Méghozzá jogerősen. Az Esti Gyors mikrofonjánál Hardi Mihály, a hírek után azonnal kezdünk.
5: Klubrádió.
8: Tények,
9: vélemények.
8: A lényeg. A Klubrádió krónikája este.
10: 5 percen múlt 18 óra, a kormány felülvizsgálja a trafik és kaszinó koncessziókat. A Pride-ot korlátozó jogszabályok visszavonását kezdeményezték civil szervezetek a kormánynál. 3 szaúdi zászló alatt közlekedő olajszállító tanker át tudott haladni a Hormuzi szoroson. Azután, hogy az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, és holnap kánikulára akár 34 fokra is számíthatunk. Jó estét kívánok, a hírszerkesztőt, Kárpát Ivánt hallják. A kormány felülvizsgálja a trafik és kaszinó koncessziókat, Balási Gyula cégei pedig a jövőben nem kapnak automatikusan állami megbízásokat. Közölte a kormány szóvivői tájékoztató Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
11: Több mint 5700, majdnem 5800 dohányboltra van jelenleg koncesziós szerződése a magyar államnak. Nyilván ebben változatos szereplők vannak, ahol tényleg családok, kisvállalkozók működtetik ezeket. Van, ahol azért akár még politikailag jól ismert szereplőkhöz is föl lehet állakat fejteni, és akár csomagban több szereplő is megjelenik, akár nagy mennyiségű és nagy forgalmú trafikok előtt. Az önkormányzatok részéről rendszeres kritika éri azt, hogy a dohányboltokra nem vonatkoznak olyan szabályok, amik például az alkoholfogyasztást, közterületi alkoholfogyasztást, nyitvatartási időt, alkoholárusítás szabályait, egyébként más boltok esetében önkormányzati szabályok alá vonják. Hasonló a helyzet a kaszinó koncesziók esetében is. Maguknak ezeknek a koncesszióknak az ilyen roham léptekbe a választás előtt való odaítélésének a körülményeit is felül kell vizsgálni, és azt is, hogy tényleg helyes-e az a mód, ahogy a kaszinók működtetési jogát az előző kormány kezelte.
10: Emellett módosítják az uniós források lehívásához szükséges törvénycsomagot, szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert és bővítik az integritás hatóság jogosítványait. Bejelentették a rendőrség átalakítását is, a TEK az országos rendőrfőkapitányság alá kerül, megszűnik az országgyűlési őrség és visszatérhetnek a honvédséghez a 2023-ban elbocsátott katonák. A Mohácsi híd beruházását is felülvizsgálják, mondta Vitézi.
11: Még ma megkapja a Dunaszfalt azt a levelet, amelynek jegyében építetőként felfüggesztjük a beruházásnak az alföldi részét, tehát azt a szakaszt, ahol kétszer egy sávról, kétszer két sávra bővítették volna az utat. Ugye ez a választások előtt lett elrendelve, tehát még nem zajlott építési munka. Ezt felfüggesztjük, és az előleggel való elszámolásra szólítjuk fel a kivitelezőt. A híd esetében nyilván kárt okozni nem szeretnénk, bizonyos részeit a munkáknak itt is felfüggesztjük, de ésszel csináljuk, tehát nyilvánvalóan munkanemenként átvilágítjuk a beruházást, ahol kárt okoznánk, ott azt nem függesztjük fel, ahol tudunk még magyar közérdeket érvényesíteni, ott pedig beavatkozunk.
10: A Fidesz aggódik, a szakértő és a kisebb benzinkutak támogatják az üzemanyag ár plafon kivezetését. A miniszterelnök korábban jelezte, hogy a költségvetésnek havonta 50 milliárd forintba kerülő intézkedés majdani megszűnése után is marad a jövedékiadó csökkentés és a MOL mérsékelt árrése. Az ár és EPKA versenypiaci folyamatokba avatkozott be, ami hosszabb távon ellátási gondokkal és piaci torzulással járhat. Ezt mondta a Klubrádió által megkérdezett energetikai szakértő Balogh József.
12: A szent igaz, hogy milliárdokba került minden hónapban ezt a rendszert fenntartani, és ami a legfontosabb az az, hogy ezt a milliárdot, ezt mindenki dobta be a költségvetésbe adóformájába, az is, akinek se autója, nincs se jogosítványa. Tehát innentől kezdve a rendszer nem volt fair, mert mindenki vitte a hátán a terhet, de csak kevesen élvezték, ugye aki például a Pilisben lakik és Budapesten jár ingázni. Ő volt a fő haszonélvező, nem a 8. kerületi nyugdíjas, akinek se jogosítványa nincs, se autója, és egyébként is nincs pénze benzint venni. A rendszer igazságtalan volt, a rendszer megborította a beszállítást Magyarországra, már pedig Magyarországra kell finomított termék, ugye az egyetlen finomító nem megy 100%-on, nyersolaj eleve nincs, tehát innentől kezdve ezzel a rendszerrel valamit villámgyorsan csinálni kellett, és a kormány szerintem gyönyörűen lép abban a pillanatban, ahol az erősödő forint és a gyengülő olajár megengedő, hogy kilépjen ebből a csapdából, amit még a bukott kormány állított neki.
10: 3 szaúdi zászló alatt közlekedő olajszállító tanker haladt át a Hormuzi szoroson néhány órával azután, hogy Donald Trump amerikai és Masoud Pezeshkan iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást. Az egyesség megnyitotta a szorost a nemzetközi hajóforgalom előtt, feloldotta az iráni kikötőkkel szembeni amerikai blokkádot, és elindított egy 60 napos tárgyalási időszakot a végleges megállapodás kidolgozására. A fejlemények hatására a Brent nyersolaj ára 2%-kal csökkent, hordonként 78 dollár alá esett, miközben a térségben ismét élénkülni kezdett a hajóforgalom. A szakértők szerint ugyanakkor a forgalom még jóval elmarad a konfliktus előtti szintől, és a teljes helyreállítás hónapokat vehet igénybe. A Pride-ot korlátozó jogszabályok visszavonását kezdeményezték civil szervezetek a kormánynál. Polgári Eszter, a Háttér Társaság jogi programjának vezetője azt mondta a Klubrádiónak, az Európai Unió bíróságának áprilisi döntése szerint a gyermekvédelminek nevezett törvény több rendelkezése is sérti az uniós jogot.
9: Az Európai Unió bíróságának 2026 áprilisi ítélete az úgynevezett propaganda törvényről, vagyis erről a homofób és transzfób szabályokat tartalmazó úgynevezett gyermekvédelmi törvényről egyértelműen kimondta, hogy az az rendelkezés, amelyre egyébként a gyülekezési törvény korlátozó szabálya visszautal, az EU jogot sért. Most ugyan a Pride-ot a rendőrség tudomásul vette, de nem utalt egyébként az Európai Unió bíróságának ítéletére, és ezért gondoljuk azt, hogy ez a szabály még egyébként ott van, potenciálisan alkalmazható is lenne. Hát fontos lenne, hogy egyébként végrehajtsuk az Európai Unió bíróságának ítéletét, ezt az egész törvényt, minden törvénnyel beiktatott homofób és transzfób rendelkezést ki kellene szedni a magyar jogrendszerből. Ez Magyarország kötelezettsége, ez a magyar kormánynak a kötelezettsége az Európai Unió felé.
10: Pénteken napos idő várható az ország nagy részén. Beköszönt a hőség, már reggel 20 fok lehet, a hőmérséklet csúcsértéke 30 és 35 fok között alakul az előrejelzés szerint. Hírekkel legközelebb 7 órakor jövünk, itt a Klubrádióban folytatódik az Esti Gyors Hardi Mihállyal.
2: A lényeget hallották.
1: Esti Gyors, a hírek háttere.
2: Döntött a parlament.
3: Összehangolt támadást
4: indítottak.
3: Élőláncsal tiltakoztak.
13: Korrupciós botrányba
6: keveredett. Az inflációs adatok szerint
2: felfüggesztették mentelmi
4: jogát. Közleményben tiltakoztak.
3: Több ezren tüntettek.
6: Aláírták a megállapodást.
1: Esti Gyors, a hírek háttere.
7: Jó estét kívánok. Az Esti Gyors mikrofonjánál Hardi Mihály köszönti önöket. Vénad Gyöngyi szerkesztővel az alábbi témákat ajánlom a figyelmükbe a mai adásból. A kocka el van vetve, vele együtt a hatósági árplafon a benzinre és a gázolajra. A világpiaci ármozgás is segíti a magyar kormányt a visszatérésben a szabadpiaci árakhoz. A TEK megszűnik és átalakul. Közben felmentették a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda vezetőjét. A rohamos rendőri reformról kérdeztük Kunce Gábor volt belügyminisztert. Meglepetések és rejtett, képletes taposóaknák veszélyére figyelmeztet a média jogász. Már a jövő héten a parlament elé kerülhet a közmédia átalakításáról szóló törvény. Már is kezdünk.
1: Esti Gyors, a hírek háttere.
7: És ahogy ezt a hírekben is hallották, megszűnik a hatósági ár rövidesen a benzinre és a gázolajra, ahogy ez a kormány szóvivői tájékoztatón is elhangzott. A vonalban itt van velünk Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője. Jó estét kívánok!
14: Szép jó estét kívánok! Elnézést, hogyha a köszönést hallották, de egy kollégát ment el közben.
7: Ez a műsor elején egy beköszönés, az teljesen indokolt. Viszont remélem, hogy gondolom a kollégája nem azért ment el, hogy pezsgőt bontson, vagy mégiscsak pezsgőt bontanak erre a hírre?
14: Hát az az igazság, hogy nem. Tehát a legnagyobb tragédiájának, a 22-es ástopnak, meg ennek a 26-os védett árnak is, hogy teljes mértékben alaptörvény ellenes, és EU-s jogszabályokkal megy súlyosan szembe, hisz veszteséges gazdálkodásra kényszerít gazdasági szervezeteket, és sok évtizede talpon lévő vállalkozásokat, sőt széli helyzetbe küld a magyar KKV szektorba. Tehát az, hogy most ezt kivezetik, nem kellett volna egyáltalán bevezetni. Tehát súlyos piacbeavatkozás történt a Fidesz kormányzat részéről, politikai marketing célra, mert ez gazdaságilag nem lehet alávetíteni. Itt ugye hallottam az előző be interjúba is, hogy számon kérték, hogy hát a nyugdíjasoknak, aki nincs autója, miért kellett volna ezt hozzájárulni, és valóban így van, tehát a költségvetés súlyos kár érte a kibekészletezések miatt, a magyar KKV szektor a csőd közeli helyzetbe lett elküldve, és nagyon nagy része a mi forgalmunknak azon nagy multinacionális hálózatunkban lett átirányítva, ugyanis ugye a kisker árak mindenhol egyformák voltak, és a csili-vili benzinkutakra szívesen mentek be az ügyfelek, tehát nem tudtuk azt az árelőnyünkkel becsábítani, oda csábítani magunkhoz a vevőkörünket, amivel tulajdonképpen a piac 30%-a az nálunk tankolt. Tehát nagyon jelentős forgalom átirányítás történt, és csőd helyzetbe kerültek a kis magyar KKV-k ebbe a gazdasági szektorba, a politikai marketingnek az áldozatai lettünk.
7: Hát én gondolom, hogy közgazdász legyen a talpán, aki ezen az egész szövevényes ártámogatási, meg árelvonási rendszerben egyszer majd rendet rak az Orbán kormány után, mert hát ez nyilván nem csak az üzemanyag szektort érinti, de önöket elsősorban ugye a kiskutak, vagyis azok a kutakat érintette mindez, amelyek közel vannak a fogyasztókhoz, tehát akár a kis falusi vagy települési benzinkutak, amikre borzasztó nagy szükség van mondjuk ilyenkor nyáron a mezőgazdasági munkák idején.
14: Pontosan, és hát az, hogy ezek az elmúlt 3-4 hónapban 16-19 milliárd forint veszteséget szenvedett el ez a szektor, ez a KKV szektor, magyar KKV szektor, és életben tudott maradni valamelyest, vagy próbálja hát nagyon lábon lőve magát húzni előre, az annak köszönhető, hogy mindenki úgymond a házi belsejét feltörte, és próbálta a veszteségeit pótolni, több-kevesebb sikerrel, ugye azért már elég sok benzinkuton kellett korlátozásokat bevezetni értékesítési oldalon, az annak is köszönhető, hogy elfogytak a vállalkozásoknak a cashflow-i, a szállítók nem tudtak úgy szállítani nekik üzemanyagot, és hát azért ez a védett ára, hogy az előző hozzászóló is mondta, tehát a magyarországi ellátás nincsen biztosítva, tehát jelenleg van egy 70%-on működő molfinomítónk, Szászhalombattán, aminek van most egy kéthetes nagy leállása. A nemzetközi piac, tehát hiába mutatnak kedvező árakat, kedvező jegyzéseket, de viszont áruellátás az adatozik mind kőolajban, mind kéztermékben. Tehát azért még tehát ennek a védett árnak a feloldásával lehet tulajdonképpen újra elkezdeni begyűjteni Magyarország irányába az import molekulát. És ugye mi a kormányzatot kértük, hogy egy támogatási rendszerre, és az előző Fidesz kormány nekünk ezt meg is ígérte a választások előtt, gondolom politikai célra, hogy ne nyüzsögjünk a választások környékén, aztán felfelejtette teljesíteni. Most a Tisza kormánnyal is tárgyalásban vagyunk, hogy az írásban beígért támogatási rendszert akkor a Tisza kormány szavazza meg, illetve utalja ki nekünk, hogy az elmúlt 3 hónap veszteségeinek legalább egy részét kompenzálni lehessen, és legyen lehetőségünk újra fölállni piaci körülmények között dolgozni.
7: Most önök már ezt nagyon sokszor hangsúlyozták. Ezek szerint, hogyha sikerülne az üzemanyag piacon visszatérni a normális piaci versenyhez, azt üdvözölnék a kis benzinkutak képviselői is.
14: Így van, tehát azért évtizedek óta ezek versenyképes vállalkozások, apáról fiúra szálltak ezek a benzinkutak, sőt van, ahol már 3 generáció is benne van ebbe a tevékenységben, és ezek mindig talpon voltak. Jön egy állami beavatkozás 22-ben, 26-ban, és furkosbotszerűen agyonüti ezeket a vállalkozásokat, tehát nem azért mennek tönkre, mert a tulajdonosok elkaszinozták, meg elkártyázták a jövedelmüket, hanem van egy eszméletlen rossz politikai megoldás, hogy fixálnak olyan árakat, és hozzá kompenzációkat nem adnak. Ugyanakkor 50%-a az üzemanyagárnak a költségvetésbe folyik be, és aki beszedi ezeket a bevételeket, befizeti a költségvetésbe, azt veszteséges gazdálkodásba küldik. Tehát ez egy fenntarthatatlan rendszer, veszélyeztette a magyarországi ellátásnak a biztonságát, hogy az importot 22-ben, 26-ban is kizárták ezek a tevékenységek, plusz a magyar KKV szektornak elvitte a forgalmát a nagy nemzetközi cégek irányába, plusz gazdaságilag a csőd helyzet irányába lökte őket. Tehát rendkívül negatív teljesítmény végzett a politika, és ahogy beavatkozott a gazdaság. válságot. Én azt gondolom, nem Észak-Koreában vagyunk, hogy lepucoljuk a padlást, hanem azért mondtuk többször is, hogy támogatási rendszer, célzott támogatás, az előző hozzászóló nagyon jól jegyezte meg, hogy a nyugdíjas miért fizesse meg a MSZKSZ-nek a veszteségét, amivel a kibetárok kerültek a magyar adófizetőknek, célzottan kellett volna támogatni, csak hát az egy munkás feladat, tehát azon gondolkodni kell, ott rendszereket kell kidolgozni, és nem úgy, mint a fűnyíró, valamit kitalálok, egyszerű politikai megoldást találok, és akkor abban egy ágazat belerokkal, mert a politikának az az egyszerű.
7: Na most, amennyire tudom, valójában az összes üzemanyagot tulajdonképpen Szász Halombattáról, a MOL-tól vásárolja mindenki, tehát egyrészt a nagy nemzetközi cégek hálózata ugyanúgy abból vásárol, mint önök, a kis benzinkutak képviselői, tehát a verseny tulajdonképpen ebben van, illetve hát egyedül a prémium üzemanyagok területén van különbség, azt lehet importból beszerezni.
14: Hát ugye a MOL-nak van egy olyan ellátás, hogy a pozsonyi finomítóból hoznak be árualapokat, meg Szász Halombattán állítanak elő árualapokat, és vannak nagy nemzetközi cégek, mint az Orlen csoport, vagy az OMV Ausztriából, akik a saját finomítóikból importáltak Magyarországra több-kevesebb üzemanyagot, tehát ők egy valamilyen szaldót az ellátásba ki tudtak alakítani, tehát azért kellett az MSZKSZ készletekhez hozzányúlni, és lehívni, és még most sem látjuk annak a visszatöltését, tehát a 90 napos készlet szintre a visszatöltést, és ugye a 90 napból 40 valahány nap, vagy 35 nap az kőolajban van, tehát azt tulajdonképpen nem szolgálja az ország biztonságát. Tehát hiányzik egy kb. 400 millió liter a készletgazdálkodónak, amire nem látjuk a visszatöltési fedezetet rövid távon. Tehát Magyarországon elmondható, hogy ellátási problémák vannak, elmondható, hogy ellátási gondok vannak, és a kivezetés nélkül szerintünk a magyarországi ellátás az összeomlott volna. Tehát minden olyan szabadon felelhető importmolekulát be kell hozni az országba, ami a környéken kézzelfogható, és ide a benzinkutakon Magyarországon betölthető, mert gázolajban deficites a magyar piac.
7: Egri Gábornak, a Független Benzinkutak Szövetsége szakértőjének nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta a Klubrádió hallgatóinak. Viszont hallásra.
14: Köszönöm szépen a lehetőséget. Viszont hallásra.
1: Esti gyors.
7: Alaposan átalakul a rendőrség rendszere, és ezen belül komoly személyváltozások is zajlanak. Hogy ez mennyire fontos egy új kormány hivatalba lépésénél, erről Kunce Gábor volt belügyminisztert kérdezem. Jó estét kívánok!
13: Jó estét kívánok, köszöntöm a Klubrádió hallgatóit!
7: Nos, ezek nyilvánvalóan bizonyos szempontból bizalmi állások a rendőrségi vezetők pozíciói. Ez így van?
13: Részben persze igen, csak én szeretném a bizalom alatt azt érteni, hogy az ember abban bízik, hogy olyan rendőrök vezetik a rendőrséget, meg persze a különböző kapcsolódó szervezeteket, amelyek a szakmai szabályoknak, a szakmai tisztességnek és természetesen a törvényeknek megfelelően vezetik ezeket a szervezeteket. Mert ha ez a bizalom megvan, akkor semmilyen váltásra nincsen szükség, és én ugyan nem ismerem személyesen azokat, akiknek a cseréjére most sor kerül, és sőt nem ismerem már a belülről ezeknek a szervezeteknek a működését sem. De az elmúlt 16 évből én magam számos olyan példát tudok felidézni, amire az ember csóválta a fejét, és azt mondta, hogy az nem létezik, hogy ezt lehet, hogy ezt meg lehet csinálni, és szerintem pont azért kerül sorra ilyen mértékben személyiségre, mert nem volt meg a bizalom a tekintetben, amit az imént mondtam, tehát hogy a esküjüknek és a törvényeknek megfelelően mindjárt érdekében végezték a munkájukat.
7: Hát erre példát is tudunk mondani, hiszen annak idején Áder János köztársasági elnök biztonsági főnökét hírek szerint a TEK lehallgatta, vagy legalábbis megrodjant az Áder Jánosnak a bizalma a TEK hozzákirendelt vezetőiben. Ehhez képest most a TEK-et megszüntetik, beolvasztják az országos rendőrfőkapitányságba, és elsősorban személyvédelmi feladatokat és műveleti feladatokat fognak ellátni, miközben a TEC-ről azt tartották, hogy Hajdú János vezetésével ez Orbán Viktornak egyfajta magánhadserege volt.
13: És számos alkalommal úgy is viselkedett, azért ne felejtsük el, hogy annak idején létezett a köztársasági őrezred, amelyiknek ezeket a bizonyos őrzésvédési feladvédelmi feladatait el kellett látnia. Aztán ugye a rendőrségnek megvoltak a különböző szervezeti egységei, amelyek a különböző feladatokat hivatottak voltak ellátni. A TEC az egy nagyon erőltetetten létrehozott szervezet volt, kifejezetten Hajdú János részére hozták tulajdonképpen létre, és persze meg volt iránta a bizalom a miniszterelnök részéről, hiszen mindent velük intéztetett, de ha konkrét ügyet nézünk, akkor ugyanide jutunk, mert ugye a ukrán pénzszállítással kapcsolatos történeteknek most már kezdjük megismerni a háttérben zajló részleteit, és ott is arról van szó, hogy ezeket a különböző szervezeteket erőltetve küldték oda, hiszen maguktól odáig nem jutottak volna el, hogy ezeket a cselekményeket végre kéne hajtani. Hát nem folyt ilyen nyomozás, nem volt olyan információ. Azok az információk, amelyek léteztek, azok arról szóltak, hogy ez a szállítás teljesen legális, megfelel a különböző megállapodásoknak és engedélyeknek. Tehát erre semmi szükség nem volt, de ugyanígy mindenki most fogja a fejét, hogy hogy volt az lehetséges, hogy mondjuk a fővárosi kertészeti ügyekben, vagy az országos közétkeztetési ügyekben 5-8-10 éve folynak nyomozások, és azok semmilyen eredményre nem vezettek. Amikor megtörténik a kormányváltás, hirtelen mindenkinek megjön az esze. Nem. És a rendőrség se volt hülye az elmúlt időszakban, csak egyszerűen utasításokat kapott, amelyeket a rendőrök végrehajtottak, de ezek voltak azok, amelyek teljesen ellentétesek voltak egyébként az esküjükkel. Ezt a kis rendőröknek, meg beosztottaknak el kell szenvedniük, már sokan voltak, vagy többen közülük, akik ez ellen feláldoztak, de minden esetre ez a szervezetek és szervek iránti bizalmatlanság hozza azt, hogy most ilyen mértékben történik a személycsere. Na, hadd emlékeztessek arra, hogy 1994-ben ugye volt egy kormányváltás.
7: Aminek nem, ön is részese volt természetesen.
13: Így van, igen, és nem történt személycsere a rendőrségnél, csak azért, mert a politikai vezetés megváltozott. Később aztán, amikor ugye 1996-ban a robbantás sorozatokat eredménytelenül próbálta megkezelni a rendőrség, akkor történtek személycserék, de pusztán azért, mert a politika megváltozott, nem. És megjegyzem, ha tágítanunk, vagy tágíthatom egy kicsit a kört, ugyanez igaz a közigazgatás egészére. Hát ha az eredeti modell szerint működtünk volna, hogy van a közigazgatás, és van fölötte a politika, politika megfogalmazza a közigazgatásnak az igényeket, a közigazgatás pedig kidolgozza a részleteket, majd a kormány dönt, parlament elfogadja. De már az elmúlt 16 év olyan mértékben zilálta szét a magyar közigazgatást, és tömte tele olyan emberekkel, akik nem a felkészültségük, a tudásuk alapján kerültek oda, hanem egyéb okokból, mondjuk azért, hogy keresessenek néhány milliót, vagy hogy legyen egyáltalán állásuk, vagy el vagy külföldre kapjanak kiküldetéseket, hogy ez a kormány most e tekintetben meg bajban van, mert nem egyenlőre úgy látom, még nem tudták feltölteni a közigazgatást, még egy kicsit lassabban működik a rendszerük. Szóval ez a 16 év e tekintetben is oda vezetett, hogy nem jobb lett a helyzet, hanem lényegesen rosszabb lett, akár a közigazgatást, akár a rendvédelmi szerveket, akár a honvédséget nézzük, hát tényleg ideje volt a cserének.
7: Nos, végül annyit, hogy a kormány szóvívői tájékoztatón is elhangzott, hogy különféle párhuzamosságokat kívánnak megszüntetni. Tehát például az, hogy megszűnik az országgyűlési őrség, az talán nem egy jelentős költség megtakarítás, és nem egy akkora veszteség, mert az meg Kövér Lászlónak volt a magánosztaga, amivel lehetett a parlamenti, főleg az ellenzéki parlamenti képviselőket egzecíroztatni, meg pénzt költeni rájuk.
13: De igen, az korábban megint csak a köztársasági őrezred feladata volt, az meg egy egészen megdöbbentő dolog, hogy egy 6 milliárd forintos költség kihatású szervezetet hoznak létre akkor, amikor egyébként a szervezet egésze az meg pénzhiányban szenved. Tehát nem jó megint ezek a személyhez kötődő többnyire kivagyiságból eredő döntések is zilátszák szét a rendszert. Hát erre a köztársasági külön rendszerrel az égvilágon semmi szükség nem volt. Az Áder esetében se lett volna, ha az a bizonyos magánhadsereg nem kezdi el figyelni, hogy az Áder kivel beszél, hova megy, mit csinál, mit tárgyal. Szóval ez egészen elképesztő és egyébként elviselhetetlen rendszer lehetett. Mondom még egyszer, jó, hogy ennek vége, és elég sok tanulsággal jár az utódok számára, és nagyon remélem, hogy az utódok ezt a tanulságot képesek is lesznek majd minnyájunk érdekében levonni.
7: Kunce Gábor volt belügyminiszternek, nagyon szépen köszönöm, hogy a Klubrádió rendelkezésére állt. Viszont hallásra!
13: Viszont hallásra!
1: Esti Gyors, a hírek háttere.
7: És még mindig maradunk az Orbán kormány ezúttal államjogi hagyatékának a felszámolásánál. A vonalban itt van velünk Majtényi Balázs, az ELTE emberi jogi és politikatudományi tanszékének a vezetője, aki sok más jogásszal együtt egy nyílt levelet írt alá, amelyben felszólítják a lemondásra vagy a távozásra azokat a közjogi méltóságokat, akik itt maradtak az Orbán kormány nyomán, illetve hát akik az Orbán kormány kinevezettjei voltak. Jó estét kívánok!
15: Jó estét kívánok!
7: Nos, hetek óta tartja izgalomban a politika iránt érdeklődőket, hogy akkor most lemond-e a köztársasági elnök vagy sem. Mi volt az, ami önöket ennek a nyílt levélnek a megírására késztette?
15: Azzal kezdeném, hogy a nyílt levelet két barátom és kollégám szövegezte, tehát a kezdeményezés az tőlük jött, Kovács Krisztina és Tóth Gábor Attila, és nyilván az van a kezdeményezés mögött, hogy ilyen esetekben az alkotmányjogi szakmának egységesen meg kell szólalnia, akkor is, hogyha ez sokszor nem tette meg a múltban, vagy szánalmasan kevesen tették meg.

0: meg menniük kell, meg ahogy ön is mondta, megszállt intézmények élén álltak, és ezek az intézmények bizonyos értelemben kipróbált veteránok vezették. Ez azt jelenti, hogy akikről szó van, azok ide-oda ugráltak pozíció között, tehát először mondjuk a köztársaság elnök 8 évig az alkotmánybíróság elnöke volt, utána köztársasági elnök lett, az alkotmánybíróság mostani elnöke, az korábban legfőbb ügyész volt, a kúria elnöke, alkotmánybíró, és folytathatnám tovább a felsorolást.
1: Hát ezt, bocsánat, de ezt rossz májúan ugye megbízható elvtársaknak lehet őket nevezni.
0: Hát olyan megbízható elvtársak, akik részt vettek az alkotmányosságnak a lebontásában, és akinek részt vett az alkotmányosság lebontásában, annak távoznia kell, mert különben nem lehet rendszerváltás. Ahhoz, hogy demokratikus kultúrát lehessen építeni, tehát azt nem lehet úgy elmondani az embereknek, akár az ellenzékre szavaztak, akár a Fidesznek, ugyanazok az emberek maradnak a pozícióban, még akkor is esetleg ők hajlandóak lennének átállni. De nyilván az arról szólt, hogy ennek hogyan kell történnie, nyilvános indoklással, igazolható megoldásokkal, de azt is aláhúzni, hogy ez nem kétséges, hogy ezeknek az embereknek menniük kell, meg más olyan pozíciókban levőknek is nyilván, akiket a miniszterelnök nem említett. Ő nem említette az ombudsmant, nincs szó a Magyar Nemzeti Bank elnökének a távozásáról, aki korábban pénzügyminiszter volt, és folytathatnánk tovább a felsorolást.
1: Önök felhívják a figyelmet arra, hogy ezt a távozást, ezt kivételes indokból lehet csak elvárni, és ennek az egész procedúrának a célja a demokratikus jogállam helyreállítása. Ez igazolná azt, hogy ezek az emberek mondjanak le a hivatalból, és távozzanak a közéletből.
0: Igen, így van. Hogy az a lényeg, hogy a demokratikus átmenet alatt, hogy kivételes eljárások lehetségesek, pont azért, hogy az alkotmányos demokráciát fel lehessen építeni, de ennek ugye úgy kell történnie, hogy alá is húz ezt a levél, hogy a petíció, hogy meg kell szüntetni a korábbi kormányzat gyakorlatát, ami hazudott a jogszabályok céljairól, tehát amikor mondjuk átláthatóságról beszélt, akkor nem az állam átláthatóságáról gondolt, nem arról, hogy mindent tudni akar az állampolgárokról, civil szervezetekről, és hát amit a kifordított fogalmakat és visszaélt velük, hogy itt egy nyilvános indoklás kell, el kell mondani, hogy mi a jogszabály tartalma, és igazolható megoldásokat kell találni, van erre lehetőség bőven.
1: Na most ugye önök azt is mondják, ami nagyon tanulságos, hogy egyfelől ez a jelenlegi helyzetet oldaná meg, de hosszabb távon szükség lenne egy viszonylag nyugodtabb, párbeszéd által kísért alkotmányozási folyamatra, amikor is a jelenlegi alaptörvény helyett egy hosszú távra szóló és talán társadalmi konszenzus által kísért alkotmányt lehetne elfogadni.
0: Igen, de pontosan ezt állítjuk, és nyilván ez a kormányzatnak és a CÉCSK, ez nem mindegy, hogy hogy történik, kik vesznek részt a folyamatban, csak ennek a kereteit kellene kialakítani. Nyilván vannak ugye pozitív dolgok, amit elmondtam, a nyilvános indoklás, tudom, hogy ezt a szuverenitásvédelmi hivatalt azt úgy szüntették meg, hogy benne volt az indoklás, vagy miért csinálják a törvény indoklásában, hogy egy olyan hivatalról van szó, amit azért hoztak létre, hogy pártpolitikai okokból vegzáljon állampolgárokat, civil szervezeteket, és ez szolgált a megszüntetésnek az indokául. De minden mögé magyarázatok kellenek, indoklások, és egy szélesebb körű konszenzusra kell törekedni.
1: Majtényi Balázsnak, az ELTE emberi jogi és politikatudományi tanszék vezetőjének nagyon szépen köszönöm, hogy megvilágította ennek a hátterét. Viszont hallásra.
0: Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
1: Esti gyors. És még mindig maradunk jogi, illetve közjogi témáknál, de ezúttal a média területére megyünk. A vonalban itt van velünk dr. Bayer Judit média jogász, aki nagyon sok tanulmány írt a médiával kapcsolatban, és most arra figyelmeztet, hogy olyan média törvény vagy közmédiával kapcsolatos törvények elfogadására készül már hétfőn és kedden a parlament, amelyekben lehetnek átvitt értelemben vett taposó aknák, vagy egymásnak ellentmondó rendelkezések. Jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Nos, mik a legnagyobb ellentmondások, vagy mi az, amit még most a törvény

0: fogadása előtt korrigálni lehetne?
1: Hát először is azért szeretném leszögezni, hogy ez a jelenlegi törvényjavaslat egyrészt csak néhány részkérdést rendez, másrészt ezek a részkérdések a javaslat értelmében sokkal jobbak, mint amilyen médiatörvénye Magyarországnak valaha volt. De azért az elmúlt 16 meg 26 év alatt sok minden történt már, és lehetne ennél még jobb a jogszabály. És azt gondolom, hogy ez most egy olyan történelmi helyzet, amikor létre lehetne hozni olyan társadalmi és gazdasági struktúrákat, amelyek megalapozhatják Magyarország hosszú távú fejlődését, és például egy olyan példaértékű médiarendszert alakíthatnának ki, hiszen Magyarország most rengeteg tanulság birtokában van arról, hogy hogyan lehet visszaélni a szabályozással, a joghatalmával. És én szerintem az is, hogy a független média Magyarországon túlélt, sőt megerősített az utóbbi években, az egy fantasztikus akaraterőt mutat, kitartást és tehetséget. Tehát nagyon sok minden...
0: Hát erről mi a Klubrádióban köteteket tudnánk mesélni.
1: Így van. És most van egy olyan társadalmi bizalom is, ami egyébként 2010-ben is megvolt még egy fél évig talán, egy hatalmas felhatalmazás, tehát nem lenne szükséges kapkodni, viszont muszáj lenne berendezkedni a legnehezebb válságokra is, mert Magyarországon kívül ugye egy globális polikrízis korszakát érjük, egyik válság a másikat követi, az autoriter populizmus az él, virágzik, és nemzetközi támogatása van, tehát nincs helye a jó indulatnak, hanem egy defenzív demokráciát kellene most kiépíteni, ami kiállná az idők próbáját, régi szóval élve militáris demokráciát. És tehát egy ilyen bizalmat kellene most kiépíteni, amihez évek kellenek, hogy megteremtődjön, és addig olyan erős kontrolloknak kell működni, amik nem teszik lehetővé az anomáliákat. Amit szerintem egyébként valóban sürgős lenne, vagy volt is most rendezni, az a média tanács kérdése, annak az áttervezése. Viszont a közmédia az tulajdonképpen azáltal átmenetileg konszolidálódott, hogy az elnöke lemondott, hogy az ügyvezető igazgatója és egy miniszteri biztos rendezi, tehát a törvény is ezt mondja ki, hogy átmenetileg a miniszter kezdi, és tulajdonképpen a végleges rendezés az nyugodtan várhatna néhány hetet vagy hónapot, amíg lefolyik egy társadalmi konzultáció, és esetleg több ötlet is megfontolásra kerül.
0: Na most
1: a médiatanács, igen?
0: Bocsánat, csak ugye ezt nem lehet pusztán csak jogi szempontból nézni, mert abban én egyetértek önnel, hogy itt most egy gyors tűzoltó megoldásra van szükség, mert ami a közmédiában zajlott, az vállalhatatlan szakmai és minden egyéb szempontból, de hosszabb távon szükség lenne egy átgondoltabb olyan szabályozásra, ahol egyáltalán megmondják, hogy mi az a közmédia, mi annak a feladata, milyen technikai eszközökön vagy platformokon sugározzon, vagy tegyen közé információt. Tehát itt egy kettős feladatra, egyfajta tűzoltásra, meg egy hosszabb távú dologról is szó van.
1: Így van, igen, de ami a tűzoltás, az most szerintem nem annyira strukturális tűzoltás, hanem azokat a miniszteri biztos tulajdonképpen el tudná végezni azokat a feladatokat, amiket ahhoz el kell végezni, hogy normalizálódjon legalább a közmédia állapota és tartalomszolgáltatása, és hát nem túl sokáig, de mondom néhány hetet, egy-két hónapot azért várhatna a közmédia strukturális átalakítása.
0: Ugye ön is szóvá teszi az írásában, hogy fura módon még mindig túlsúlyba kerülnek a politika képviselői a média szabályozó testületben, szemben a szakmai testületekkel, vagy a szakmai
1: Ez a megoldás volt a posztkommunista demokrácia, új demokráciákban, de tulajdonképpen azért Európa szerte nagyon sok államban olyan megoldást követnek, amelyben a politikai jelöltek vagy egyáltalán nem játszanak szerepet, vagy kisebbségben vannak. Tehát például Németországban alkotmánybíróság mondta ki, hogy nem lehet több mint egyharmada a közszolgálati médiában a politikai jelöltek száma, és én szerintem a médiatanácsban is ez egy kicsit kockázatos, az nagyon jó, hogy a médiatanács elnökét pályázat útján fogják választani. Nyílt pályázat, szakmai jelölt, bizottsági meghallgatás, a civil képviselők is tulajdonképpen vétót emelhetnek, mondjuk így leegyszerűsítve. És ugyanakkor a médiatanácsnak azért lesz négy másik tagja az elnök mellett, és azok viszont pártpolitikai delegáltak, és még azt kellene valahogy elérni, hogy a tanácsi szavazás során ne lehessen pártpolitikai alkukat érvényesíteni, ahogy eddig mindig is történt, vagy úgy például akár, hogyha meg akarják ezt a mostani delegálási rendszert tartani, hogy magasabb szavazati arányt követelnek, vagy konszenzus legyen szükséges, vagy ugye a jelölteknek kelljen szigorúan szakmai jelölteknek lenniük, kritériumoknak megfelelniük, és nem pártpolitikai érdekkijáróknak lenniük, vagy legyen valamilyen másfajta külső kontroll, akár alkotmánybírósági, vagy másfajta kontroll e felett, a médiatanács felett, ami meg tudja állítani abban a pillanatban, amikor tapasztaljuk az egyébként oly jól ismert politikai anomáliákat, politikai elhajlásokat.
0: Hát a ráfordított közpénzhez képest természetesen egészen siralmas volt az a színvonal, ahogy a közmédia működött. Úgyhogy hát ez majd egy hosszabb távú és valószínűleg egy komoly szakmai munkát igénylő megoldás lesz. De Bayer Judit médiajogásznak nagyon szépen köszönöm, hogy a...
1: Még annyit, hogy én nem a siralmas szót tartom helyesnek, mert hogy egy rendkívül erőszakos és tulajdonképpen gonosz módon
0: működött. És abszolút elfogultan, hát, igen.
1: Csak ennyit röviden. Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
0: Viszont hallásra.
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
0: És még egy jogi ügy, ezúttal az Orbán kormány elveszített egy emberi jogi csatát a strasbourgi bíróságon, de hogy mi is volt az alaptörténet, erről kérdezem Litresics András ügyvédet, aki ilyen és hasonló ügyekben más gyakran beszélt a Klubrádióban. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
0: Itt egy orvos fordult először a hazai bíróságokhoz, majd az elutasítások után a strasbourgi Európai Bírósághoz, méghozzá már 2021 óta húzódó ügyről van szó. Egészen pontosan arról, hogy az egészségügyi dolgozókat, a pedagógusokat és a gyámügyi szakembereket a kormány döntése alapján, vagy parlamenti döntés alapján titkos szolgálati eszközökkel is lehetett megfigyelni. Na most ezt az ügyet, ezt végre sikerült nyugvópontra juttatni, vagy végre végleges döntés született. Jól látom?
3: Igen. Ahogy szerkesztő úr elmondta, hogy való igaz, annyi újdonság lett ebben a történetben, ami alapján igaz lett ez az állítás, hogy nyugvópontra jutott ez az ügy, hogy tegnap kaptam meg azt a levelet a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróságtól, jó magam, illetve Hüttöl Tivadar kollégám, aki a más kérelmezőket képviselt. Én ugye Szerényi Zoltán orvos képviseltem, ő más kérelmezőket, egyesítették az ügyeinket, és az a rövid lényeg, hogy a kormány jogorvoszati kérelmet nyújtott be az első döntéssel szemben, ami megállapította, hogy a magyar rendőrségi törvénynek ez a Fidesz kormány által tett módosítása, ami alapján titkosszolgálati módszerekkel lehetett orvosokat megfigyelni, ez sérti az Európai Emberjogi Egyezményt. Ezzel kapcsolatosan a magyar kormány jogorvosati kérelmét, miszerint, hogy ezt az Európai Strasbourgi Bíróságnak a nagykamarája tárgyalja újra, vagy vizsgálja felül, ezt elutasították. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon rövid, gyakorlatilag ez egy egyoldalas tájékoztató levél, hogy elutasították a az igazságügyi minisztériumnak az illetékes osztályán volt.
0: Tegyük hozzá, ez az Orbán féle igazságügyi minisztérium volt.
3: Igen. És gyakorlatilag a címzett az igazságügyi minisztériumnak a illetékes osztályvezetője volt a Tallodi Zoltán, és a Hüttöl Tivadar kollégával mi igazániból csak a levél alján, hogy másolatban kapják még a kérelmezők jogi képviselője ezt a tájékoztatást, hogy elutasították a magyar kormánynak a jogorvoslati kérelmét, tehát Strasbourgban ez az eljárás befejeződött. Ez a magyar valóságban is kell, hogy folytatódjon a tekintetben, hogy álláspontom szerint még szükséges, hogy akkor ezen döntés mentén akkor a rendőrségi törvénynek ezt a korábbi fideszes módosítását, ami lehetővé tette a titkosszolgálati megfigyelést ezeknél a személyeknél, ezt módosítsák, finomra hangolják, ami megfelelhet a strasbourgi ítéletben leírt elvárásoknak. vagy a legegyszerűbb megoldás válasszák, hogy ezt a korábbi módosítást töröljék, vagy hát pontosabban hatályon kívül helyezzék a rendőrségi törvényben.
0: Na most csak azért, hogy ne maradjunk egészen a száraz jogi érvelés területén, hanem megpróbáljunk ebbe a történetben némi életet vinni, amennyire én emlékszem, ez 2021-ben indult ez az ügy a Covid után, amikor általában orvoshiánnyal küszködtek az egészségügyben, meg a pedagógusok területén is, az iskolákban is voltak problémák, és akkor az Orbán kormány átvezényléssel, meg ilyen rendőri módszerekkel próbálta betömni azokat a lukakat egy csomó egészségügyi intézményben, meg iskolában, amit egyébként a HR-nek, vagyis a személyügynek lett volna dolga, hogy találjanak oda embereket, csak hát ugye annyi pénzért nem ment oda senki.
3: Igen, hát ugye később megemelték valamelyest az orvosok fizetését, és hát ezzel párhuzamosan, bár most időben lehet, hogy volt eltérés, ugye bevezették ezt a titkosszolgálati módszert, amivel ugye tűzzel, vassal próbálták ugye a magyar egészségügyi ellátásban bevett gyakorlatként működő hálapénznek a, vagy szépen fogalmazva a paraszolvenciának az eltörlését. Csak hát ugye ezzel az volt a probléma, hogy adott esetben teljesen önkényesen tudott működni ez a nyomozás, illetve fedett titkosszolgálati módszereknek az alkalmazása, és a nagyon egyszerűen fogalmazva a strasbourgi bíróságnak is az volt ezzel a problémája, hogy mindenféle érdemi gyanú nélkül bárkit meg lehetett ezzel
0: félelmíteni
3: gyakorlatilag, illetve hát a titkosszolgálati módszereket lehetett alkalmazni. A korábbi döntés alapján én egyébként megkeresett engem egy olyan személy, akinek a családtagját ilyen módszerekkel figyelték meg, és hát most ez nyilván nehéz ebben objektív igazságot szolgáltatni, de hogy ilyen különböző beteg igazolásokkal kapcsolatosan azt gondolták, hogy indokolatlan volt az adott orvosnak az igazolás kiadása, és effektíve börtönbüntetésre ítélték. Most ennek a kárértékét, ha kiszámoljuk, bár nyilván ennek sokféle olvasata van, de mondjuk, ha ez igazak voltak, akkor mondjuk ez egy ilyen pár százezes vagy pár milliós tétel, és ezért effektíve letöltendő börtönbüntetést szabtak ki, ami ilyen megfigyelésekkel indult, akkor az ember, hát hogy is mondjam, úgy az arányosság kérdéskörében elgondolkodik, hogy milliárdos ügyekben, meg
0: hát évekig nem
3: indultak az eljárások, nem hogy letöltendő börtönbüntetésre küldtek volna valakit.
0: Na most ugye a bíróság most már azt kimondta, hogy ez sérti az emberi jogokat, illetve a magánélethez és a személyes adatok védelméhez fűződő alapvető alkotmányos jogokat. Ez világos, és amit talán szintén a közvélemény kevésbé tud, hogy évente akár három alkalommal is lehetett ilyen eljárást egy-egy ember, orvos, pedagógus ellen indítani.
3: Igen, igen, és hogy ez volt az egyik fő probléma Strasbourgnak, meg amit mondtam már talán, hogy igazániból nem kellett hozzá különösebb indokoltság vagy gyanú. Tehát ha Gipsz Jakab eldöntötte, hogy akkor Kis Pistát megfigyeljük, és lehet, hogy esetleg Kis Pista az akkori ellenzék, tehát mondjuk Fidesz kritikus volt, nem lehetett objektívesen megvizsgálni, hogy azért vizsgálják, mert hogy ő Fidesz kritikus, mert ugye nem kellett megindokolni, hogy akkor mégis miért vizsgáljuk őt.
0: Litresics András ügyvédnek mindesetre egyrészt gratulálok a megnyert ügyhöz, másrészt pedig köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra.
3: Köszönöm szépen. Minden jót, viszont hallásra.
2: Esti gyors.
0: És Budapest után Brüsszel, ahol kora reggel óta ott van az Európai Tanács ülésén Magyar Péter miniszterelnök, most először teljes jogú tagként van jelen. A vonalban itt van velünk Arató László, a Klubrádió brüsszeli tudósítója. Szervusz, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok, szervusz!
0: Hát elég sűrű napod volt, neked is gondolom, nem csak a magyar delegációnak, hiszen Magyar Péter találkozott az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával, és rögtön egy nagyon komoly bejelentést tett, hogy ősszel megszűnhet Magyarország ellen az úgynevezett hetes cikkely szerinti eljárás, tehát van rá esély, hogy Brüsszelben is úgy tekintenek majd Magyarországra, mint amelyik ország visszatért a jogállami normákhoz. Ezt jól látom?
4: Két ügyben is fontos volt ez a találkozó. Az egyik, amit említettél, a hetes cikk szerinti eljárás, bár tegyük hozzá, hogy ez a tagállamok döntésén múlik. Ugye az Európai Parlament 2018-ban javasolta, hogy indítsák el ezt az eljárást, de az elindításról sem dönthetett a parlament, hanem csak a tagállamok, de a parlament javaslata alapján így döntöttek, és most a megszüntetéséről is a parlamentnek, hogyha lenne egy pozitív állásfoglalása, akkor nyilván a tagállamoknak egyszerűbb lenne ebben a kérdésben dönteni. Ez annak lesz a függvénye, tehát ezt most a mai állással nem lehet kijelenteni, ez annak lesz, de ősszel már okosabbak leszünk, annak lesz a függvénye, hogy a beígért és elvállalt jogállamisági helyreállítási intézkedések, korrupció ellenes lépések, a civil szervezetekre, meg a sajtóra nehezedő nyomás, szóval az a rendkívül hosszú lista, ami szerepel Magyarországgal szemben, az meg fog elváltozni, amennyiben igen, és hát nyilván az új magyar kormány erre vállalt kötelezettséget, akkor ez eljöhet ez a pillanat. A másik fontos ügy, amiben a parlamentnek nagyobb szerepe van, az, hogy a parlament beperelt az Európai Bizottságot, mert a bizottság odaítélt pár évvel ezelőtt 10 milliárd eurót a Magyarországnak a kohéziós forrásokból, és a parlament ezt a döntést megtámadta, és ebben lesz ítélet ősszel, várhatóan ősszel, azok után, hogy a bírósági főtanács csak azt mondta, hogy a parlamentnek igaza volt, nem kellett volna Magyarországnak pénzt adni az igazságszolgáltatás állapota miatt. Szóval, hogyha az ítélet bekövetkezne, akkor az a 10 milliárd elvileg vissza kéne adni. Az egy kaotikus helyzetet idézne elő, szóval egyszerűen lenne, hogy a parlament visszavonná ezt a keresetet, és akkor eltekintenénk ettől a pertől.
0: Ehhez azonban meg kell szerezni az Európai Parlament képviselői többségének a jó indulatát, tehát hogy Magyarország mégiscsak képes volt az Orbáni örökséget ezen a területen felszámolni, és szavahihetően ezt tudja a jövőben is képviselni. Így van?
4: Így van, és ez a parlamenti képviselők, képviselőcsoportok azért nem egyformán nyilatkoznak erről, vannak, akik a már eddig megtett lépéseket, meg a vállalkozatot is elég elegendőnek tartanák, de mások azt mondják, hogy bizonyítsanak a tettek, tehát legyen minden beígért jogszabály meghozva, minden intézkedés végrehajtva, és majd akkor lehet ilyen döntést hozni. Addig megvan a bizalom az új magyar kormánynak, de mondjuk bizonyítani is kell ezzel párhuzamosan.
0: Van aztán egy másik fejlemény és Magyar Péter brüsszeli tartózkodásával kapcsolatban, nevezetesen, hogy sikerült feléleszteni a visegrádi négyek tanácskozását, tehát ő négyesben ült le Robert Fico szlovák miniszterelnök, Andrej Babis és Donald Tusk lengyel miniszterelnök Magyar Péterrel.
4: Így van, nem is tudom hány éve volt utoljára ilyen V4-es, tehát egy ideig szokás volt az, hogy minden EU csúcs előtt van a V4-es formációnak egy találkozója, de hát úgy nagyjából a háború kitörése, tehát az orosz támadás után ez megszűnt, és szerintem először a lengyelek szálltak ki ebből a dologból, és hát most lehetett újra összehívni ezt a V4-es találkozót. Magyar Péter találkozott egyébként röviden Robert Ficóval is. Arról, hogy miről beszéltek, mondjuk lehet sejteni, de volt egy rövid sajtótájékoztatója a Magyar Péternek, de részleteket erről nem árult el, csak azt erősítette meg, hogy a visegrádi országok vezetői jövő héten Budapesten fognak találkozni.
0: És hát a másik ilyen nagyon, hát még két nagyon fontos pont van, az egyik az Ukrajna csatlakozásával kapcsolatos tárgyalások megindítása, most már nincs magyar vétó, tehát ennek elvben az előkészítő tárgyalások előkészítésének, hogy úgy mondjam, nincs akadálya. A másik pedig az holnap kerül napirendre, a 7 éves költségvetés.
4: Igen, mind a kettőben az új magyar kormány szerepe ez egy előrelendítő dolog volt, mert hogy Ukrajna esetében elhárult a vétó a csatlakozási tárgyalások megnyitása előtt, ugye ez meg is történt már, tehát hétfőn már megvolt az első csatlakozási forduló. Most erre azt mondta Magyar Péter, hogy megnyitottuk az első klasszert, de óvatos lenne azzal, ahogy az ukránok szeretnék, hogy mind a 6 klasszert rövid időn belül egyszerre megnyissuk, mert hogy a tagállamok is azért megosztottak ebben a kérdésben. Ami a 7 éves költségvetés jelent, az érdekes, tegnap Orbán Viktor tartott itt egy sajtótájékoztatót, aki azt mondta, hogy ha ő lenne a miniszterelnök, akkor addig, amíg az összes pénzt meg nem kapja Magyarország, amiért ugye semmiféle lépést nem tett az előző kormány, tehát amíg ez meg nem történik, és oda nem adják ezt a pénzt, addig vétózta volna az új 7 éves költségvetést. Hát most ilyet nem mondott az új miniszterelnök, hanem azt mondta, hogy vannak benne olyan pontok, amiről még kell beszélni, de hát alapvetően majd konszenzusra fogunk jutni, van még rá idő.
0: Hát az, hogy az állandó Orbáni vétó mennyibe kerül nekünk, azt milliárdokban, sőt, 100 milliárdokban lehet kifejezni, legalábbis forintban, egész biztos. De összességében mi a benyomásod, hogy fogadták Magyar Pétert Brüsszelben? Megkönnyebbüléssel?
4: Én azt gondolom, hogy igen, tehát ahogy hivatalba lépett a kormány, meg ugye voltak látogatások, meg megbeszélések, úgy oldódtak meg az ügyek. Tehát azok az ügyek, amiket tologattunk magunk előtt éveken keresztül, azok egy napra a másikra meg. Kulturton.